90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kezdődik az ítélkezési szünet, Ezárnyi Mécses úszik majd a Dunán, elszórtan ma is lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Energetikai korszerűsítésen esik át 20 mentőállomás a következő években. A jedlikányos energetikai program keretében 1 milliárd 250 millió forintból zajlik a fejlesztés. Az országos mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte. A felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszereket is telepítenek. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos Tölgy kép

0: Ja, úsztatást, több ezer mécsest bocsátanak vízre a Dunán. A szervezők emellett nemzetiség és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel, táncházzal is készülnek. A speciális mécseseket a rendezvény végén összegyűjték a folyó és a környezet védelme érdekében. A napos időszakok mellett ma többször erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Általánosságban mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka 14-21 fok közé hűl majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Országos első helyezés ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott, középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez, a döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Őt újonc kezdte meg hivatásos szolgálatát Székesfehérváron, miután sikeresen teljesítették a képzést és letették esküjüket. A fiatal tűzoldók már a héten szolgálatba állnak, egyikük pedig országos elismerésben is részesült kiemelkedő teljesítményért. A frissen felszerelt tűzoltó őrmestereket dr. Habermeyer Tamás tűzoltó ezredes, a Fehérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója köszöntötte. Az igazgatóság, a kirendeltség és a székesfehérvári hivatásos tűzoltóparancsnokság vezetőinek jelenlétében, írja a FEOL. Idén is aktívan részt vett a kihívás napjában a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, emiatt adott át elismerést Paral Bálint, a Fehér megyei Szabadidősport Szövetség elnöke Nyakas Eszternek, a kórház ápolási igazgatójának. Az eseményen kiemelték, hogy ez nem csak egyszeri alkalom, a mozgás nem csak 15 percről szól, hanem 2025-ben elindult a Fit Kórház egészségfejlesztő program is, amelyben már több mint 600 kórházi dolgozó vett részt aktívan. Az átadáson jelen volt Magony Tamás, a polgármesteri hivatal szervezési irodájának munkatársa is, aki elmondta, hogy a kórház programja bekerült az ország 15 legsportosabb programja közé, a kihívás napja országos értékelésén, írja FEOL. Tovább bővült a Szent Pantaleon Kórház műszerparkja Dunaújvárosban, megérkezett a napokban a legújabb csúcs technológiás ultrahang készülék. Egy modern és innovatív ultrahang készülékkel gazdagodott tehát az intézmény. A berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját. A készüléket kifejezetten általános képalkotásra tervezték, így szinte minden területen hatalmas hasznát veszik. Főbb vizsgálati területei pajzsmirigy, máj- és eperendszer, hasnyálmirigy, lép, vizeletkiválasztó rendszer, hasfali elváltozások, emlő- és nyirokcsomók, illetve érrendszer és mozgásszervi vizsgálatok. Egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak a gyermekek bizalmába férkőzni az online elkövetők, erre figyelmeztet az NMHH, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. A szervezetek szerint már arra is van példa, hogy valaki lelki segítőnek adja ki magát, hogy kapcsolatot építsen ki kiskorúakkal. Egy aggódó szülő jelezte, hogy kiskorú gyermeke a Snapchaten kapcsolatba került egy nagykorú felhasználóval,

Szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Már több mint egy hete nem találják a Veszprém vármegyei 20 éves nőt, aki a feltételezések szerint a Balatonnál tűnt el még július 6-án. Mivel azóta nem adott életjelet magáról, a hatóságok a lakosság segítségét kérik. Az eltűnt fiatal nő felkutatásában bárhol lehet, így Fejér vármegyében is. A beol.hu információi szerint az eltűnt fiatal nő Felső Julianna Erzsébet, aki 2005. július 18-án született. A rendőrség kéri, hogy aki az eltűnés körülményeiről vagy a nő jelenlegi hollétéről bármit tud, jelentkezzen. Fotója polisz.hu oldalon megtekinthető. Éjszakai száguldásról érkezett hír Tolna és Fejér vármegye határáról. A sofőr olyan tempóban száguldott, hogy elvesztette uralmát a jármű felett, árokba csapódott, végül pedig egy betonoszlop állította meg. A súlyos balesetet okozó férfi ráadásul annyira részeg volt, hogy szó szerint kiakasztotta a szondát a hatos főúton. A minap éjjel történt balesetben, amely Dunaföldvár térségében Dunaújváros irányába következett be, a 22 éves bölcskei sofőr súlyosan, míg utasa könnyebben megsérült. A rendőrség beszámolója szerint a kocsiban ülők egyike sem használta biztonsági övet, így kizárólag a szerencsém múlt, hogy a hatos főúton történt karambol nem végződött tragédiával. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program három mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kertútlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség itt Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon, itt Fejér vármegyében is. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon. Nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági gépjárművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Interaktív azbest térképet indította a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, július 15-én szerdán, sok boldogságot Henrikek, Rolandok, szülinaposok. Egy kis szabadság után újból itt, aminek én nagyon-nagyon örülök, és remélem, hogy ugyanez a helyzet. Például a Depeche Mode dalával, amely már is elindítja az órát. Készülődik a Krisztál, és itt lesz Desiree is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 196. napja, július 15-e szerda van. Henrik, Roland névnap, őket és a szülinaposokat is innen is üdvözlöm. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek. A 90-es és 2000-es éveket most Madonna, Justin Timberlake és Timbaland közös dala idézi meg. Jön a 4 Minutes a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Most 20 fok körül, napközben 33 fok környékén áll meg a maximum. Napos, felhős idő váltja egymást, és szorványosan záporok, zivatarok is jöhetnek. Részletek a hírekben mindjárt 6:30, jó reggelt! Dajdóval és a Fétlesszel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Túlszámlázó, dugulás elhárító bűnbandát számoltak fel a Pest vármegyei nyomozók. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valós ár többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót, 3 embert letartóztattak. Lefoglaltak mintegy 1,5 millió forintot, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy autót is. A rendőrök várják további károsultak jelentkezését. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom Zenekert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság Alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitó esten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban, szeptemberben folytatódik. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyvformátumú határidő nélküli személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el 2 férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi aljáról fűrészelték le a fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amiket aztán eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt is okoztak a vasúttársaságnak. 10 millió forintot gyűjtött össze az ökumenikus segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember halt meg, és rengetegen maradtak fedél, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök. Több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a víziárművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a 3-fordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Országos első helyezést ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a 3-fordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott, középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez, a döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Idén is aktívan részt vett a kihívás napjában a Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, emiatt adott át elismerést Paral Bálint, a Fejér megyei Szabadidősport Szövetség elnöke Nyakas Eszternek, a kórház ápolási igazgatójának. Az eseményen kiemelték, hogy ez nem csak egyszeri alkalom, a mozgás nem csak 15 percről szól, hanem 2025-ben elindult a Fit Kórház egészségfejlesztő program is, amelyben már több mint 600 kórházi dolgozó vett részt aktívan. Az átadáson jelen volt Magony Tamás, a polgármesteri hivatal szervezési irodájának munkatársa is, aki elmondta, hogy a kórház programja bekerült az ország 15 legsportosabb programja közé, a kihívás napja országos értékelésén, írja FEOL.
2: Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program három mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kertútlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség itt Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók.
3: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. A hét közepén napos gomoly felhős idő váltja egymást kicsivel 30 fok fölötti maximum mellett. Így megy tovább tehát a második nyári hónap. Jó pihenést azoknak, akik a szabadságukat töltik, és kitartást azoknak, akik ma is munkával töltik a napot. Hozom mellé a legjobb zenéket most DJ Sammy-ét, a Boys of Summer-t a Best-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, egy kis szünetet tartunk, hét után pedig szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei, többek között a Kris Krosztól. És jönnek magyar előadók is, köztük a hősök. Ha dugó baleset van valahol, várom az infót ma reggel is. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Országos első helyezést ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott, középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez, a döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Őt újonc kezdte meg hivatásos szolgálatát Székesfehérváron, miután sikeresen teljesítették a képzést és letették esküjüket. A fiatal tűzoltók már a héten szolgálatba állnak, egyikük pedig országos elismerésben is részesült kiemelkedő teljesítményért. A frissen felszerelt tűzoltó őrmestereket dr. Habermeyer Tamás tűzoltó ezredes, a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója köszöntötte. Az igazgatóság, a kirendeltség és a székesfehérvári hivatásos tűzoltóparancsnokság vezetőinek jelenlétében, írja FEOL. Idén is aktívan részt vett a kihívás napjában a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, emiatt adott át elismerést Paral Bálint, a Fejér megyei Szabadidősport Szövetség elnöke Nyakas Eszternek, a kórház ápolási igazgatójának. Az eseményen kiemelték, hogy ez nem csak egyszeri alkalom, a mozgás nem csak 15 percről szól, hanem 2025-ben elindult a Fit Kórház egészségfejlesztő program is, amelyben már több mint 600 kórházi dolgozó vett részt aktívan. Az átadáson jelen volt Magony Tamás, a polgármesteri hivatal szervezési irodájának munkatársa is, aki elmondta, hogy a kórház programja bekerült az ország 15 legsportosabb programja közé, a kihívás napja országos értékelésén, írja FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán.

Tudnom kell, I need to know az óranyitódal címe, úgyhogy ha valahol dugó baleset van, jöhet, az infót pedig nem tartom meg magamnak. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Mark Anthony dala indít, tehát majd a Szimpléred is itt lesz ebben a fél órában. Jó reggelt!

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, 2026. július 15-én pontosan 180 éve nyílt meg az első magyarországi vasútvonal. Budapest és Vác között közlekedett a vonat. A vasút után utak, ha már is dugó baleset van valahol, jöhet az info 0620 55 55 155-ös számunkra. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Kicsivel 30 fok fölött várható a mai maximum. Közben napos, gomoly felhős idő lesz egy-egy futózáporral. Részletek a hírek végén, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Elsőként a Take That-től majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. 10 millió forintot gyűjtött össze az ökumenikus segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember halt meg, és rengetegen maradtak fedél, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Varsóban hozza létre új központját az Európai űrügynökség. A szervezetnek több városban is vannak hasonló intézményei. A bejelentéskor elhangzott, az ország élen jár a biztonsági beruházások a védelmi ipar és az űripar területén. Az Európai űrügynökség fogja finanszírozni az első lengyel űrhajót is. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyv formátumú határidő nélküli személyi igazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Túlszámlázó, dugulás elhárító bűnbandát számoltak fel a Pest vármegyei nyomozók. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valós ár többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót, 3 embert letartóztattak. Lefoglaltak mintegy 1,5 millió forintot, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy autót is. A rendőrök várják további károsultak jelentkezését. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök. Több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a víziárművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. Készített dokumentumfilmeket is, az új-zélandi déli szigeten pedig saját borászata volt. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult és családja szerint nem ez okozta a halálát. Sam Neill 78 éves volt.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Országos első helyezést ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott. Középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez. A döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Tovább bővült a Szent Pantaleon Kórház műszerparkja Dunaújvárosban, megérkezett a napokban a legújabb csúcs technológiás ultrahang készülék. Egy modern és innovatív ultrahang készülékkel gazdagodott tehát az intézmény. A berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját. A készüléket kifejezetten általános képalkotásra tervezték, így szinte minden területen hatalmas hasznát veszik. Főbb vizsgálati területei pajzsmirigy, máj- és eperendszer, hasnyálmirigy, lép, vizeletkiválasztó rendszer, hasfali elváltozások, emlő- és nyirokcsomók, illetve érrendszer és mozgásszervi vizsgálatok. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejérvár megyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon itt Fejérvár megyében is. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon, nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági gépjárművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Július 15-én áll a naptár, Henrik Roland napja van. Sok boldogságot az ünnepelteknek. 1935-ben ezen a napon született Ken Kersugol, amerikai színész, a legendás Dallas című tévésorozat Cliff Barnes-ja. 1961. július 15 megszületett Forest Whitaker, Oscar-díjas amerikai színész, láthattuk többek között a Jó reggelt Vietnámban. Ki ne emlékezne a 80-as évek Bridget Nielsenjére, az 1963. július 15-én, tehát a mai napon született dán színésznő, modell, énekesnő és valóságshow szereplő, Sylvester Stallone hegykori felesége is volt. 2012-ben a mai napon jelent meg a Gangnam Style című dal videóklipje, a koreai Psy által előadott humoros szám kisfilmje azóta már csúcsokat döntöget, több milliárdos megtekintésnél jár. Open Gangnam Style. És 2016-ban ezen a napon indult útjára a Netflix saját gyártású sci-fi horror sorozata, a Stranger Things. Ha dugó, baleset, névnapos, szülinapos van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két komolyabb baleset is hátráltatja a szerda reggeli A-ból B-be eljutást. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél autó és kamion ütközött korábban a 16-os kilométernél. A külső sáv újra járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. M3-as Vásárosnamény felé Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 kilométeres, Budapest felé 5-6 kilométeres a torlódás. Aki tud, a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön 8 óra, még több friss infóval jönnek a hírek, aztán például az Alliance-etnék. És Olái Bolya is. Rövid szünet jön, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanat.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Országos első helyezést ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott, középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez, a döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak a gyermekek bizalmába férkőzni az online elkövetők, erre figyelmeztet az NMHH, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. A szervezetek szerint már arra is van példa, hogy valaki lelki segítőnek adja ki magát, hogy kapcsolatot építsen ki kiskorúakkal. Egy aggódó szülő jelezte, hogy kiskorú gyermeke a Snapchaten kapcsolatba került egy nagykorú felhasználóval, aki gyermekek számára is elérhető lelki segítőnek adta ki magát. A közlemény szerint a férfi néhány nap alatt a bizalmába férkőzött, majd súlyosan visszaélt ezzel. A dunaföldvári szülőknek is azt javasolják, hogy rendszeresen érdeklődjenek a gyermekük online élményeiről és kapcsolatairól, ismertessék meg velük az online manipuláció tipikus jeleit. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program 3 mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kert útlevelet is biztosít a résztvevőt óvodáknak. A lehetőség itt Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Agerei.
1: Az első konkrétan az ezredforduló tájékáról, egészen pontosan 2000-ből, a Brit Sugar Babes-től Overload. Mindenki átgondolhatja, hogy mi minden történt vele akkor 2000-ben. Közben várom a közlekedési infókat is. 0620 55 55 155, 5 perccel múlt 8. Hello, jó reggelt! Max Szemlevente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Július 15 szerda, sajnos balesettel indul a hét az M3-ason Vásárosnamény felé. Gödöllőnél egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt, a 32-es kilométernél teljes pályazár van, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 km, Budapest felé 5-6 km a torlódás, aki tud, a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Jó utat, a dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 06-20-55-55-155, a menekülési útvonalak után még egy, ez egy picit édesebb, The Sweet Escape, Gwen Stefani és Ékon folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A következő napokban és ma is változékonyabb lesz az időjárás, napsütés, néha gomoly felhők, néha vastagabb felhők, és néha egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Ma még 30 fok alatti, holnap-holnap után újból 30 fok fölötti maximumok mellett. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hamarosan induló hír összefoglalóban. Rögtön 8:30, jó reggelt, Bryan Adams és a Cloud Number 9 folytatja mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. 10 millió forintot gyűjtött össze az ökumenikus segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember halt meg, és rengetegen maradtak fedél, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Varsóban hozza létre új központját az Európai űrügynökség. A szervezetnek több városban is vannak hasonló intézményei. A bejelentéskor elhangzott, az ország élen jár a biztonsági beruházások, a védelmi ipar és az űripar területén. Az Európai űrügynökség fogja finanszírozni az első lengyel űrhajót is. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi aljáról fűrészelték le a fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amiket aztán eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt is okoztak a vasúttársaságnak. Túlszámlázó, dugulás elhárító bűnbandát számoltak fel a Pest vármegyei nyomozók. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valós ár többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót, 3 embert letartóztattak. Lefoglaltak mintegy 1,5 millió forintot, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy autót is. A rendőrök várják további károsultak jelentkezését. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. Készített dokumentumfilmeket is, az új-zélandi déli szigeten pedig saját borászata volt. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult és családja szerint nem ez okozta a halálát. Sam Neill 78 éves volt.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Országos első helyezést ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott. Középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez. A döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Tovább bővült a Szent Pantaleon Kórház műszerparkja Dunaújvárosban, megérkezett a napokban a legújabb csúcs technológiás ultrahang készülék. Egy modern és innovatív ultrahang készülékkel gazdagodott tehát az intézmény. A berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját. A készüléket kifejezetten általános képalkotásra tervezték, így szinte minden területen hatalmas hasznát veszik. főbb vizsgálati területei pajzsmirigy, máj- és eperendszer, hasnyálmirigy, lép, vizeletkiválasztó rendszer, hasfali elváltozások, emlő- és nyirokcsomók, illetve érrendszer és mozgásszervi vizsgálatok. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon itt Fejér vármegyében is. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon, nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági gépjárművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Ádám.
1: Ezt a fenn a legjobb zenék, miközben óriási a dugó az M3-ason Gödöllő térségében oda-vissza egy kamion balesete miatt. Újabb baleset történt ezúttal az M0-áson, a Megyeri híd felé az M3-as és az M2-es közötti szakaszon autó és kamion ütközött, ott is torlódik a pálya. Óvatosan, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Közben indítom George Michael dalát, ez már a Freedom a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után jön többek között Zola és a Sehova se passzolok.
2: Nekem az a skillem, hogy van miben hinnem, de sehova se passzolok.
1: Persze kicsit más értelmezésben nehéz lenne így játszani a focit. Nagyon is jól passzolt, tartotta a labdát, felőrölte Franciaországot a spanyol válogatott tegnap. Úgyhogy az elődöntőt 2-0-ra megnyerve, ő az egyik hercege a vasárnapi döntőnek, de hogy ki lesz a király, az vasárnap este derül ki, és hogy ki lesz a másik hercege a döntőnek, az ma este az Argentina-Anglia meccs végén. És ha már hercegek, Two Princes, a Spin Doctors-el is készülök. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 pillanatokon belül 9 óra, jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen sláger.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Országos első helyezés ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott. Középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez, a döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Idén is aktívan részt vett a kihívás napjában a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, emiatt adott át elismerést Paral Bálint, a Fejér megyei Szabadidősport Szövetség elnöke Nyakas Eszternek, a kórház ápolási igazgatójának. Az eseményen kiemelték, hogy ez nem csak egyszeri alkalom, a mozgás nem csak 15 percről szól, hanem 2025-ben elindult a Fit Kórház egészségfejlesztő program is, amelyben már több mint 600 kórházi dolgozó vett részt aktívan. Az átadáson jelen volt Magony Tamás, a polgármesteri hivatal szervezési irodájának munkatársa is, aki elmondta, hogy a kórház programja bekerült az ország 15 legsportosabb programja közé a kihívás napja országos értékelésén, írja Feol. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon, itt Fejérvár megyében is. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható szakaszon. Nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági gépjárművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az a helyzet, hogy mindig rá kell jönnöm, hogy kell két hét az évben, amikor az ember teljesen más csinál, mint évközben. Úgyhogy éljen a két hét munka és az 57 szabadság. Viccet félretéve, egy kis szabadság után újból a fedélzeten. Egyébként ez az 57 szabadság velünk nem is annyira elképzelhetetlen. Most az úti cél Calabria. Alex Gaudinoval 5 perc elmúlt 9. Hello, Max Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék, szerda reggeli friss közlekedési infók az M60-ason Pécs felé. Kozár Mislány térségében két autó ütközött a 26-os kilométernél, csak egy sáv járható. Óvatosan ott is, és türelmesen az M3-ason Gödöllő térségében, ahol egy kamion korábban a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Mindkét oldalon több mint 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Rögtön a Deja Vu kelt Deja Vu érzést bennünk. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között érkezik az I Can't Stop, de csak Coolio dala után.

0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a film a legjobb zenék, az ausztrál Savage Garden-dal szólt I Want You, akarlak, és hát valahogy így áll hozzánk Ricky Martin is. Nagyon köszönöm az energiátokat, a szereteteteket, a mosolyotokat, mindent. Csodálatos a kapcsolatom ezzel a gyönyörű országgal, mindig utálok elmenni innen, mert egyszerűen imádok visszatérni. Mondta Ricky Martin budapesti koncertjén július elején, hogy ez csak a show része, és megírt szöveg, és mindenhol ugyanezt mondja, vagy valóban így érez, nem tudom, de mi is szeretjük az ő energiáját. She Bangs a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, ez a folytatása Besten.

FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között a Molokó idézte meg a 2000-es évek elejének hangulatát a Sing It Back-kel, és épp csak véget ért, már is visszasírom a szabadságomat. Nem csoda hát, hogy mindenkinek ez az egy-két hét a kedvence az évben, amikor kipihelheti a fáradalmait. És ha már a kedvenceknél járunk, Il mio giorno preferito, a kedvenc napom címmel Eros Ramazzotti slágere folytatja a szerda reggelt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid szünetet, mindjárt 10 óra, jó reggelt, még így a hírek előtt utoljára, aztán a délelőtt megy tovább még hozzá olyan felejthetetlen előadókkal, mint Whitney Houston. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Hooligans is elhozza majd nekünk.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi igazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök. Több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízijárművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Túlszámlázó, dugulás elhárító bűnbandát számoltak fel a Pest vármegyei nyomozók. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valós ár többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót, 3 embert letartóztattak. Lefoglaltak mintegy 1,5 millió forintot, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy autót is. A rendőrök várják további károsultak jelentkezését. 10 millió forintot gyűjtött össze az ökumenikus segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember halt meg, és rengetegen maradtak fedél, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művészt idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a budapesti Karinti Színházban lesz látható. Varsóban hozza létre új központját az Európai űrügynökség. A szervezetnek több városban is vannak hasonló intézményei. A bejelentéskor elhangzott, az ország élen jár a biztonsági beruházások a védelmi ipar és az űripar területén. Az Európai űrügynökség fogja finanszírozni az első lengyel űrhajót is. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a 3-fordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. országos első helyezést ért el a Vasfári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott, középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez, a döntőben pedig egy összetett fizikai teszt sort oldottak meg. Idén is aktívan részt vett a kihívás napjában a Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, emiatt adott át elismerést Paral Bálint, a Fejér megyei Szabadidősport Szövetség elnöke Nyakas Eszternek, a kórház ápolási igazgatójának. Az eseményen kiemelték, hogy ez nem csak egyszeri alkalom, a mozgás nem csak 15 percről szól, hanem 2025-ben elindult a Fit Kórház egészségfejlesztő program is, amelyben már több mint 600 kórházi dolgozó vett részt aktívan. Az átadáson jelen volt Magony Tamás, a polgármesteri hivatal szervezési irodájának munkatársa is, aki elmondta, hogy a kórház programja bekerült az ország 15 legsportosabb programja közé, a kihívás napja országos értékelésén, írja FEOL. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a hónap és a hét közepe, július 15, szerda, Henrik Roland napja, 4 lassan 5 perccel hagytuk el 10 órát. Jó reggelt kívánok, pontosabban kellemes délelőttet, szép napot, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Már is a hétvégét várjuk Michael Gray-jel, jön a The Weeknd, nem sokára a Five és az Alcázár is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A 2000-es év egyik top slágerével folytatjuk. Tong Song, Tangadal, amely eredetileg Michael Jacksonnak készült már, mint a zenei alap, de amikor Cisco, azaz Mark Andrews meghallotta, azonnal lecsapott rá, és azóta évről évre kisebb vagyonok ütik a markát a jogdíjakból, mert hogy továbbra is nagyon népszerű a rádiók játszási listáin, így itt nálunk is a Best FM-en. This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Piatorbágy között lerobbant valaki az átterelt belső sávban. Több kilométeres a dugó, akár csak az M3-ason Gödöllő térségében mindkét irányban egy korábbi kamionbaleset miatt. Az M60-ason is ütköztek Pécs felé Kozár-Michelin térségében, csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemzeti ünnepből nemzeti gyásznap lett a franciáknak. A tegnapi július 14-e ugyanis a Bastille bevételének napja, a francia forradalom kezdete és a szabadság szimbóluma. Franciaországban ünnep, de ezúttal elmaradt a karnevál. Carnaval de Paris, azért itt az éterben szól majd a Dario G dala, és a Bermudái is, a Monte Carlo.
2: Ide hiába jöttél, itt senki se vár, a kagylóba sírod, hogy mindenki bánt.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Szóval Spanyolország újból VB döntős, hogy ki lesz a másik résztvevő, ma este derül ki az Argentina-Anglia mérkőzés végén. Vége tehát egy újabb órának, itt a Besten jönnek mindjárt a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
4: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Rablás miatt intézkedtek a rendőrök Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban rablás miatt intézkedtek a rendőrök Dunaújvárosban. A gyanú szerint egy 47 éves férfi egy műszaki hiba miatt nyitva maradt autóba ült be, majd a járműben talált pólót és rövid nadrágot magára vette, egy másik ruhadarabot pedig a táskájába tett. Amikor a tulajdonos visszatért és felszólította, hogy szálljon ki, valamint adja vissza a ruhákat, a férfi fellökte és megrúgta a nőt, majd a ruhákkal elmenekült. A dunaújvárosi rendőrök a kapott személyleírás alapján 3 órán belül elfogták a rablással gyanúsítható férfit, kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség azt is közölte, hogy néhány nappal korábban bejelentés érkezett egy parkoló autókat nyitogató férfiról, akit járókelők zavartak meg, amikor egy autó hátsó ülésére próbált beülni. A nyomozók vizsgálják, hogy a két eset között van-e összefüggés, írja Duna Online. Országos első helyezést ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a 3-fordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott. Középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez. A döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg.
6: Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezetmutatós szemlélettel. A program 3 mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kertútlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség itt Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy mostantól a gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikált ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utas tájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon.
5: Holnap már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor vagy zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt helyenként élénk lesz az északi, északnyugati szél. Zivatarokat továbbra is kísérhetik erős, viharos széllökések. Hajnalban 12 és 22 fokot mérhetünk, délután 28-34 fok közé melegszik a levegő.
0: hírek a Best FM-en.
7: Egyre több bejelentés érkezik a versenyhivatalhoz. 5 ország polgárai haltak meg a múlt heti tűzben Spanyolországban. Folytatódik a meleg nyári idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
8: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
7: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy Budapesten rejtőzhet. A magyar hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el. Átadásáról később gondoskodnak. 5 ország polgárai vannak a múlt heti andalúziai tűzvész áldozatai között. Csütörtökön leszakadt egy útmenti elektromos vezeték, a lángok nagyon gyorsan terjedtek, és végül mintegy 7000 hektárnyi erdőt pusztítottak el Spanyolország földközi tengeri partvidékéhez közel. A tüzet vasárnapra sikerült eloltani. A katasztrófa 13 halottját mostanra azonosították. 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár veszett oda. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Földi életünk végén mindannyiunkra ugyanaz a sors vár, persze nem mindegy, hogy ez a pillanat mikor jön el. Mindössze 37 év jutott a Földön Fábián Julinak, aki a napokban ünnepelte volna 46. életévét. Ő indítja az órát Zuhekörrel, Girly, készül a Fugees, jön Curtis Charlie-val, Charles and Eddie és a halott pénz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A Dario G és a Carnaval de Paris folytatja a szerda délelőttöt. Az igazi karnevál, az ünneplés persze elmaradt tegnap Franciaországban, mert hogy a francia válogatott 2-0-ra kikapott a spanyoloktól az elődöntőben. A spanyolok döntősök tehát, és hogy ki lesz az ellenfelük, ma este derül ki az angol-argentin meccs végén. Jó szurkolást majd a focit nem annyira kedvelő hölgyeknek és uraknak, pedig kitartást, mindjárt vége ezzel a héttel a VB-láznak, de még nincs vége a délelőttnek és a zenefolyamnak. Hamarosan a Charles Zenedi Duo, a Freemasons és még az óra végéig a Rednex és a Gorillaz is jön itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Dario G és a Carnaval de Paris folytatja a szerda délelőttöt. Az igazi karnevál, az ünneplés persze elmaradt tegnap Franciaországban, mert hogy a francia válogatott 2-0-ra kikapott a spanyoloktól az elődöntőben. A spanyolok döntősök tehát, és hogy ki lesz az ellenfelük, ma este derül ki az angol-argentin meccs végén. Jó szurkolást majd a focit nem annyira kedvelő hölgyeknek és uraknak, pedig kitartást, mindjárt vége ezzel a héttel a VB láznak. De még nincs vége a délelőttnek és a zenefolyamnak. Hamarosan a Charles Zenedi Duo, a Freemasons és még az óra végéig a Rednex és a Gorillaz is jön itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanat.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mikával és Majoros Ritával indul a délután, a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat kívánok, ha aktuális már is az ebéd, és várok mindenkit holnap reggel is majd a hangszórók elé, 6 óra 10 magasságában, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A napokban rablás miatt intézkedtek a rendőrök Dunaújvárosban. A gyanú szerint egy 47 éves férfi egy műszaki hiba miatt nyitva maradt autóba ült be, majd a járműben talált pólót és rövidnadrágot magára vette, egy másik ruhadarabot pedig a táskájába tett. Amikor a tulajdonos visszatért és felszólította, hogy szálljon ki, valamint adja vissza a ruhákat, a férfi fellökte és megrúgta a nőt, majd a ruhákkal elmenekült. A dunaújvárosi rendőrök a kapott személyleírás alapján 3 órán belül elfogták a rablással gyanúsítható férfit, kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség azt is közölte, hogy néhány nappal korábban bejelentés érkezett egy parkoló autókat nyitogató férfiról, akit járókelők zavartak meg, amikor egy autó hátsó ülésére próbált beülni. A nyomozók vizsgálják, hogy a két eset között van-e összefüggés, írja Duna Online. Idén is aktívan részt vett a kihívás napjában a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, emiatt adott át elismerést Paral Bálint, a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség elnöke Nyakas Eszternek, a kórház ápolási igazgatójának. Az eseményen kiemelték, hogy ez nem csak egyszeri alkalom, a mozgás nem csak 15 percről szól, hanem 2025-ben elindult a Fit Kórház egészségfejlesztő program is, amelyben már több mint 600 kórházi dolgozó vett részt aktívan. Az átadáson jelen volt Magony Tamás, a polgármesteri hivatal szervezési irodájának munkatársa is, aki elmondta, hogy a kórház programja bekerült az ország 15 legsportosabb programja közé, a kihívás napja országos értékelésén, írja Feol. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér Vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Budapesten kapták el a kölni lövöldözőt, önkéntes tűzoltó okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében. Folytatódik a meleg nyári idő néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy a magyar fővárosban rejtőzhet. A hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el, átadásáról később intézkednek, írta a polisz.hu. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
4: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt csak hogy felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani, nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
3: Civil halálos áldozataik és sebesültjeik is vannak Ukrajnában az éjszakai orosz légi csapásoknak. A légvédelemnek mintegy 100 drón sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, és találat ért egy benzinkutat is. Önkéntes tűzoltó gyújtogatott Párizs közelében. A Fontainebleau-i erdőben vasárnap délután csaptak fel a lángok, több mint 2000 hektárt taroltak le. A tüzet tegnap késő estére tudták megfékezni. Az ügy kapcsán eddig csaknem 60 embert vettek őrizetbe, és 2 fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük, egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt legaljakat, és meggyújtotta azokat. A másik fiatal ember cigarettacsikket pöckölt el. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néha jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve fátyolfelhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép szerdát, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jó hír az, hogy közelebb vagyunk már a következő hétvégéhez, mint az előzőhöz. Remélem tényleg jó hír, és hogy a legjobb zenéket hozom a mai délutánon is, hogy átlendüljünk a holt ponton így ebéd után, vagy akár elét közben. Mikával indítom az órát, jön a Grace Kelly. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!
6: You reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Podcast FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Tudom, minden délután azt mondom, hogy hozom a kedvenceket, és hogy igazán jó zenékre lehet számítani, de ma aztán tényleg telepakoltam a délután fantasztikus hangulatú dalokkal, úgyhogy remélem velem tartanak, és együtt meghallgatjuk őket. Én ma is 6 óráig itt vagyok önökkel, úgyhogy hozom a legtutibb zenéket, és közben csomó információt, érdekességet, mozi ajánlót, napkérdését, úgyhogy mindenképpen tapasszák a fülüket a rádiókra. Akár munka közben hallgatnak minket, akár vezetés közben, kikapcsolódás közben, vagy tényleg bárhol az országban, a világon, mindenképpen maradjanak itt. Ezt biztos, hogy nem fogják megbenni. Ma is felidézzük a 90-es, 2000-es éveket a legjobb zenékkel. Melanie Szívvel például jön a Never Be The Same Again, de itt lesz Bob Sinclair is és a Love Generation. Most pedig egy ikonikus duó érkezik, DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince. És jön a Boom Shake The Room. Töltsük együtt a délutánt!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is jelentkezem folyamatosan a legfrissebb útinfókkal. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is folyamatosan lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Úgyhogy ma is, aki teheti és autóval van, és Budapestre célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választania. Biatorbágynál a 20-as kilométernél egy műszaki hibás autó elfoglalja a főváros felé vezető átterelt belső sávot, emiatt a határ felé vezető oldal a belső sávján engedik a mögötte ragadt autókat. Egyeshalom felé csak egy sávon lehet haladni, Budapest felé 6, a határ felé pedig legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, bárki bármerre jár és bármit lát, jött az info. Nagyon köszönöm, jó utat, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután kívánok a folytatásban is mindenkinek, megyünk tovább a legjobb zenékkel, így a Honey Beast Bódottá dala után. Pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt egy óra. Utána érkezik majd a Blue és a One Love, és itt lesz majd... Nagy Bugi is Dessel, és a Jó leszek újra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Rablás miatt intézkedtek a rendőrök Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban rablás miatt intézkedtek a rendőrök Dunaújvárosban, a gyanú szerint egy 47 éves férfi egy műszaki hiba miatt nyitva maradt autóba ült be, majd a járműben talált pólót és rövidnadrágot magára vette, egy másik ruhadarabot pedig a táskájába tett. Amikor a tulajdonos visszatért és felszólította, hogy szálljon ki, valamint adja vissza a ruhákat, a férfi fellökte és megrúgta a nőt, majd a ruhákkal elmenekült. A dunaújvárosi rendőrök a kapott személy leírás alapján 3 órán belül elfogták a rablással gyanúsítható férfit, kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség azt is közölte, hogy néhány nappal korábban bejelentés érkezett egy parkoló autókat nyitogató férfiról, akit járókelők zavartak meg, amikor egy autó hátsó ülésére próbált beülni. A nyomozók vizsgálják, hogy a két eset között van-e összefüggés, írja Duna Online. Országos első helyezést ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horvát Sipos Bulcsú megnyerte a 3-fordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott. Középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez, a döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon, itt Fejér vármegyében is. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon. Nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági gépjárművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Jövő héten is dolgozik majd az országgyűlés. Vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egyre melegebb idő jön, de néha azért eshet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő hétre is 2 napos rendkívüli ülést hívnak össze a parlamentben. A képviselők hétfőn és kedden gyűlhetnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, vagy az idei költségvetéssel kapcsolatos változtatásokat. Továbbra is keresik a kajakozás közben eltűnt férfit a Balatonban. A 34 éves tatai lakos vasárnap Balatonlelléről Balatonszepezdre vezett. Ott telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, de eltűnt. A tavon egyébként másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfi kajakját és holmiát aznap kora délután megtalálták Szepezd és Lelle között a vízi rendőrök. Ő azonban nem volt a közelben. Több hajóval és helikopterrel is kutattak utána, de még nem bukkantak a nyomára. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát, a bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Serez Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
4: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgszal vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve, díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakást. És akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
3: Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egy konténerhajónál észlelték a problémát, egyelőre vizsgálják, milyen folyadékról van szó. A szakértők kénsavra gyanakodnak. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek, 130 munkást evakuáltak, egyiküket intenzív osztályon ápolják. A hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás szerda délutánt és vidám hangulatot kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. A legjobb helyen járnak itt a Best FM frekvenciáján, hogyha jó hangulatban és igazán isteni zenék között szeretnék tölteni a délutánt, úgyhogy tartsanak velem. Az Atomic Kitten-nel, a Sixpence None the Richer-rel, vagy most a Blue Fiú csapattal. Jön a One Love, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Jól leszek újra, ezt énekelt a Nagy Bogi Dessel itt a Best FM-en. A folytatásban a Krisztál Waters érkezik, most pedig a napkérdése. Mi az, ami nekünk régen teljesen természetes, akár hétköznapi volt? Most viszont, ha mesélnénk róla a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor nekik egyáltalán le se esne, hogy mi az. Nem is értenék. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Gondolok itt ilyesmire, hogy utcai telefonfülke, ahol még annak idején vagy apró pénzzel, vagy telefonkártyával telefonáltunk, ami nagy valószínűséggel a mai fiatalságnak már nem mondana semmit. Na, jöhetnek a válaszok. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Ott is várom a kommenteket akár. A Krisztál Waters dalát pedig már hozom is. 100% Pure Love, aztán pedig az Atomic Kitten és a Tidy's Hide. Itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Andrétől kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt az Erzsébet hídon a Döbrentei térnél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani Budapesten. Az M1-es autópályán pedig Tatabánya és az M0-es autóút közötti képített terelésben Budapest felé, illetve a terelésbe történő belépés előtt is továbbra is szakaszos lassulásra és torlódásra kell készülni. Aki autóval van és Budapestre célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Tata előtt pedig a 72-es kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban, mögötte több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után pedig dolgoznak, a 37-es kilométernél több kilométeres torlódás alakult ki. A 84-es főúton pedig Sárvár elkerülő szakaszán két autó ütközött, a 62-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es...

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek utána. Éneklünk, táncolunk és mindent, amit mondjuk a munkahelyünk enged. Kim Mazzel dalára viszont nehéz lesz az asztalnál maradni. Itt lesz a Young Hearts Run Free. És zenél majd Freddy is, itt lesz a Nincsen Holnap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Rablás miatt intézkedtek a rendőrök Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban rablás miatt intézkedtek a rendőrök Dunaújvárosban. A gyanú szerint egy 47 éves férfi egy műszaki hiba miatt nyitva maradt autóba ült be, majd a járműben talált pólót és rövidnadrágot magára vette, egy másik ruhadarabot pedig a táskájába tett. Amikor a tulajdonos visszatért és felszólította, hogy szálljon ki, valamint adja vissza a ruhákat, a férfi fellökte és megrúgta a nőt, majd a ruhákkal elmenekült. A dunaújvárosi rendőrök a kapott személy leírás alapján 3 órán belül elfogták a rablással gyanúsítható férfit, kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség azt is közölte, hogy néhány nappal korábban bejelentés érkezett egy parkoló autókat nyitogató férfiról, akit járókelők zavartak meg, amikor egy autó hátsó ülésére próbált beülni. A nyomozók vizsgálják, hogy a két eset között van-e összefüggés, írja Duna Online. Tovább bővült a Szent Pantaleon Kórház műszerparkja Dunaújvárosban, megérkezett napokban a legújabb csúcs technológiás ultrahang készülék. Egy modern és innovatív ultrahang készülékkel gazdagodott tehát az intézmény. A berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját. A készüléket kifejezetten általános képalkotásra tervezték, így szinte minden területen hatalmas hasznát veszik. Főbb vizsgálati területei pajzsmirigy, máj- és eperendszer, hasnyálmirigy, lép, vizeletkiválasztó rendszer, hasfali elváltozások, emlő- és nyirokcsomók, illetve érrendszer és mozgásszervi vizsgálatok. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejérvár megyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon, itt Fejérvár megyében is. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon. Nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági gépjárművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Egyre több bejelentés érkezik a versenyhivatalhoz. Elhunyt Szántó Imre, a legendás Öcsi bácsi. A felhők mellett kisüthet a nap, de eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt 1,5-szeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
6: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
5: Továbbra is keresik a Balatonban kajakozás közben eltűnt férfit. A 34 éves tatai lakos vasárnap Balaton Lelléről Balaton Szepezdre elvezett. Majd visszaindult, de nyoma veszett. Kajakjára és holmiára aznap kora délután bukkantak Szepezd és Lelle között a vízi rendőrök, őt azonban egyelőre nem találták meg. Önkéntes tűzoltó gyújtogatott Párizs közelében. A Fontainebleau-i erdőben először vasárnap délután csaptak fel a lángok, több mint 2000 hektárt taroltak le. A franciaországi tüzek kapcsán eddig csaknem 60 embert vettek őrizetbe, és két fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt le gajakat és meggyújtotta azokat. A másik fiatalember cigarettacsikket pöckölt el. Váltóhiba lassíthatja a vonatközlekedést Kőbánya-Kispesten. A Ceglédi és a Lajos-Mizsei vonalon az út hosszabb ideig tarthat, az elővárosi szerelvények pedig rövidebb útvonalon közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Elhunyt a legendás Öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néha jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve fátyolfelhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elhagytuk 2 órát is, 4 perccel robog tovább a legjobb hangulatú délután, úgyhogy maradjanak a Best FM frekvenciáján. Én Majoros Rita vagyok, hozom hamarosan a Coldplay-t, itt lesz Kim Mazel, Krisztina Aguilera és Lil Kimmel, meg a Well Hello is a Zuhany Belém slágerükkel. A Junior Jack pedig a Stupid Disco-val már nyitja is az órát. Csodás napot!

paszport. Vesztefem a legjobb zenék. A BSV-t hallottuk, ez volt a Paszport. A folytatásban Kim Mazel zenéje, de előtte felteszem a nap kérdését és hozok pár választ is. Arra vagyok ma délután kíváncsi, hogy mi az, ami régen nekünk teljesen természetes volt, sőt hétköznapi. Ma pedig, hogyha mesélünk róla a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor egyszerűen nem is értik, miről beszélünk. Azt írja Éva, ha elfogy a pénz a telefonfülkében, gyorsan bedobtunk még egy 20-ast. A gyerekeim már azt sem tudják, mi ez a telefonfülke. Laci is ír, a tévében csak két csatorna volt, és hogyha vége lett az adásnak, jött a hangja. Ezt ma már el sem hiszik a gyerekeink. Zoli is írt, a barátomat úgy hívtam át focizni, hogy becsengettem hozzá, nem írtam üzenetet, nem küldtem emojit, semmi ilyesmi, csak átcsöngettem és lehívtam a játszótérre. Én imádtam ezeket az időket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló sztorik, egy kis visszaemlékezés a régi időkre. Miközben a zenékben is ezt tesszük, mert hogy Kim Mazellel visszagondolunk 1996-ra. Akkor jött ki ugyanis a Rómeó és Júlia, tudják, az a Leonardo DiCaprio és Claire Danes féle, na annak volt ez például a betétdala. Egy igazi vidám, energikus, életigelő dal. Young Hearts Run Free, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt. Korábban a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat a főváros felé, a belső sávot zárták le. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, bárhonnan az országból, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Országos első helyezés ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott. Középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez, a döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Idén is aktívan részt vett a kihívás napjában a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, emiatt adott át elismerést Paral Bálint, a Fejér megyei Szabadidősport Szövetség elnöke Nyakas Eszternek, a kórház ápolási igazgatójának. Az eseményen kiemelték, hogy ez nem csak egyszeri alkalom, a mozgás nem csak 15 percről szól, hanem 2025-ben elindult a Fit Kórház egészségfejlesztő program is, amelyben már több mint 600 kórházi dolgozó vett részt aktívan. Az átadáson jelen volt Magony Tamás, a polgármesteri hivatal szervezési irodájának munkatársa is, aki elmondta, hogy a kórház programja bekerült az ország 15 legsportosabb programja közé, a kihívás napja országos értékelésén, írja Feol. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejérvár megyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Holnap már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor vagy zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt helyenként élénk lesz az északi, északnyugati szél. Zivatarokat továbbra is kísérhetik erős, viharos széllökések. Hajnalban 12 és 22 fokot mérhetünk, délután 28-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hol szólnak a legjobb zenék? A nap 24 órájában itt a 93.1 Best FM-en. Dunaújváros és a környék. Örülök, hogy ma is találkozunk, és ideértünk már a hétköznap elős közepéhez. Kellemes délután szerdára mindenkinek. Az én nevem Molek Csongor, tervek szerint pedig 3 órát együtt töltünk. A Korsinnal kezdünk, és szól a Hide You!
1: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Dunai Veles és a térség. Én Oleg Csongor vagyok, és már július 15-ét írunk. Stella, Roland, Lóránt, Egon és Henrik, nagyon boldog névnapot nekik, a születésnapos hallgatókat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. A mai nap július 15-e, 26. éve a bíróságok napja Magyarországon. És 180 esztendeje, 1846. július 15-én megnyílt az első magyarországi vasútvonal. Híres emberek, akik ma születtek, 86 éve látott napvilágot Koncz Tibor, zeneszerző, akinek legtöbb dalát első felesége Kovács Kati vitte sikerre. 96 éve látott napvilágot Szabó Gyula színész, Kalambó magyar hangja, a nemzet színésze, és 242 éve született Dunajinszky Lőrinc, szobrászművész, aki a hazai klasszicista szobrászat egyik legtöbbet foglalkoztatott mestere volt. Aki ma ünnepel, Isten éltesse sokáig Dunai városban és a környéken, énekel most Wakefield és szól a Saturday Night.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en végzik még mindig a munkálatokat a környékünkön, leginkább útkarmantartási munkálatok miatt kell útszűkületre számítani, kedves dunaújvárosi közlekedők. Például a 62-esen Dunaújváros Székesfehérvár másodrendű főúton a 0-as és a 20-as kilométer között. Aztán a Rácz-Almási bekötő úton aktuális még az útépítési munkálat, az 51-123-ason a 0-as 1-es kilométernél, változás pedig majd valamikor július 28-a körül várható. Jelenleg félpályás lezárás lassítja a közlekedést. És Örkény-Tas összekötő úton az 52-05-ösön a 40-es kilométernél, itt is végzik az útkarbantartási munkálatokat. Hogy még hol és milyen tapasztalatról tudnak beszámolni, kérem jelezzék 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. A Spike felvételét bekészítettem, már el is indult a Respect című sláger itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en tartózkodunk a legtöbben, remélem dunaújvárosi hallgatók, és nyomjuk együtt még a szerda délutánt. Eddig pörögős volt, és ugyanez várható a folytatásban is természetesen, köszönhetően a kedvenc daloknak. Én Oleg Csongor vagyok, és játszunk a műfajokkal is. Hip-hoppal kezdünk, zenél 50 Cent, ez az In The Club.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifenolok gyulladáscsökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyi öregedésnek. Elhalasztották a mára tervezett tiltakozó megmozdulásokat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogrammonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. Megnövekedett zajhatás várható, honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig, este 6 óra és éjfél között, egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Délelőtt a középső ország részben, majd a nap második felétől a Dunától keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hozom még a kedvenceket 2 egész órán keresztül, pontosan itt a 93.1 Best FM-en, kedves dunaújvárosi hallgatók, az újakat is nagy szeretettel köszöntöm. A mikrofon mögött Molek Csongor, és egy kicsit lazulunk, hip-hopozunk pár perc erejéig. 50 Cent-tel ő segít nekünk, szól az In The Club.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Maradtam a stúdióban, és ez így lesz még 6 óráig, dunai városi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, fókuszáljunk a holnapi csütörtöki időjárásra. Mondom, hogy mit említenek a hozzáértők, már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor. Szerencsére nem kell kiadós mennyiségű csapadékra számítani, bár ennek nem mindenki örül. Mérsékelt, helyenként élénk lesz majd az északi-északnyugati szél, és ha lesz csapadék, akkor erősebb szélmozgásra számítanunk kell. Olyan 12-18 fok várható a reggeli órákban, hajnalban, délután pedig 28-34 fok körül alakul majd a csúcsérték. Nézzük, mi a helyzet a pollen terheléssel kapcsolatban. A csalánfélék és már a gombák pollen szintje is csak idézőjelben közepes tartományban alakul. A lórom, az utifű, a pázsitfűfélék és a hárs pollen szintje pedig maradt az alacsony tartományban szerencsére. Azért papír zsebkendő legyen a zsebben bőven. Most a Faith No More felvételét meghallgatjuk. Ez az Easy című sláger itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Beszéltem már arról műsoron belül is, kedves Dunai Városi hallgatók, hogy a hagyományos szezonzáró ünnepségét megtartotta a Dunai Városi Labdarúgó Szövetség, és összesen 42 díjat adott át a 2025/26-os szezonban a kiemelkedően teljesítő csapatoknak, valamint a játékosoknak. És igen elégedett volt a szezonnal Petrás Gábor, a DLS főtitkára, valamint Motyovszki Mátyás is. Előbbi a következőket említette a dunaiváros.com hírportál munkatársainak: csodálatos volt a szezon, mivel a legfontosabb céljukat, azt, hogy minél többet sportoljanak, szabadidejükben kispályázzanak, ezt tudták teljesíteni, a legnagyobb dolog pedig az, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig meg tudták mozgatni a sport, a labdarúgás szerelmeseit. Célkitűzései közül szinte mindent meg tudtak valósítani, egyedül a suli foci kupát nem tudták megrendezni idén, de ezen kívül az összes sportprogramjukat, a bajnokságokat, a kupákat is megrendezték, és emellett felépítettek egy nagyon szép öltözőt is, amelyet a közeljövőben át is adnak majd. Megtalálják a teljes beszámolót a dunaiváros.com hírportálon. Most Avril Lavigne-től szól egy tempósabb dal, a címe Girlfriend.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en vagyunk még, remélem. Üdvözlöm a hallgatókat, Dunaújváros és a térség. A mikrofon mögött Molek Csongor még 60 percen keresztül, és bekészítve a legkirályabb zenék hazai és külföldi vonalról egyaránt. Hát minkkel kezdünk, a dal pedig ismerős, ez a Stupid Girls.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és Társa BT, villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és Társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. A benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Megnövekedett zajhatás várható, honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig, este 6 óra és éjfél között, egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. 10 millió forintot gyűjtött össze az ökumenikus segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember halt meg, és rengetegen maradtak fedél, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifenolok gyulladáscsökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyi öregedésnek. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Délelőtt a középső ország részben, majd a nap második felétől a Dunától keletre szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
7: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Országos első helyezést ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott, középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez. A döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejérvár megyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon itt Fejér vármegyében is. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon. Nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági gépjárművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikált ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utas tájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: No de úgy ám, itt a 93 egy Best FM-en érvényes ez a kijelentés a nap 24 órájában Dunai Város és a térség. Üdv mindenkinek! Az én nevem Oleg Csongor, és közlekedési infókkal hamarosan jelentkezem, aki vezet, mindenképp maradjon velünk. Indítja az órát az amerikai hölgy Pink, és szól a Stupid Girls.
2: 93 egy Best FM. A legjobb zenék.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan, és balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek. Tudjuk jól, hogy jó pár szakaszon végzik a munkálatokat a környékünkön a szakemberek. Például az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent-Tomásodrendű főúton a 63-as 64-es kilométernél. És július 16-án, tehát holnap, a késő délutáni órákban már várható némi változás, és az 513-oson aktuális a közmépítési munkálat Dunabecse-Apostag másodrendű főúton, az 1-es és a 4-es kilométer között még augusztus végéig. Jelezhetik a van egyéb útinfó, tapasztalat 30-as 7474 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Nana felvételit játszom most, ez a Lonely. I'm lonely.

0: haderő. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Gotcha.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: tárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: 93.1 West FM, a legjobb zenék, sportról nagyon gyakran beszélünk, nem véletlenül dunói városi hallgatók, Budapesten a Laki Károly úszodában rendezték az úszók országos gyermekbajnokságának küzdelmeit, amelyen 78 egyesület összesen 377 versenyzője állt rajtkőre. A DKS-e kettő fiatal úszója, Kövics Amira, valamint Bálint Bendegúz is megmérette magát, előbbi 5, még utóbbi 6 számban indult el a viadalon. Amira 800 méteres női gyorsúszásban a 7. helyet szerezte meg a gyermek U14-es korosztály küzdelmeiben, még az 1500 méteres gyorsúszásban még jobban szerepelt, mivel az előkelő 4. helyet sikerült megszereznie 21 fős mezőnyben. Bálint Bendegúz kiváló úszással jutott be a 400 méteres vegyes úszás fináliába, ahol az 5. helyen végzett, míg 1500 méteres gyorsúszásban a 8., 800 gyorson pedig addigi időeredményén óriásit javítva a 11. helyen fejezte be a versenyt az U13-as korosztályban, mindkettőjüknek szívből gratulálunk, a beszámoló pedig fent van a dunaiveres.com hírportálon. Most a Wanted örökslágerét bekészítettem, ez a Glad You Came.

továbbra is a 93.1 Best FM, annyi, hogy én lassan búcsúzom Dunói Veresi hallgatók, mégpedig Shania Twain egyik nagy slágerével, ez a Man I Feel Like a Woman című felvétel. Köszi szépen a közreműködést mindenkinek, és remélem, hogy jól érezték magukat. Holnap is együtt töltünk 3 órát, tudják, csütörtökön délután 3 órától jelentkezem majd a kedvencekkel. További tartalmas késő délután, lassan-lassan kora estét kívánok, és jó pihenést! Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en. Let's go, girls!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Országos első helyezést ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horváth Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott, középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez, a döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Tovább bővült a Szent Pantaleon Kórház műszerparkja Dunaújvárosban, megérkezett a napokban a legújabb csúcs technológiás ultrahang készülék. Egy modern és innovatív ultrahang készülékkel gazdagodott tehát az intézmény. A berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját. A készüléket kifejezetten általános képalkotásra tervezték, így szinte minden területen hatalmas hasznát veszik. Főbb vizsgálati területei pajzsmirigy, máj- és eperendszer, hasnyálmirigy, lép, vizeletkiválasztó rendszer, hasfali elváltozások, emlő- és nyirokcsomók, illetve érrendszer és mozgásszervi vizsgálatok. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program három mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kertútlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség itt Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Holnap már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor vagy zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt helyenként élénk lesz az északi, északnyugati szél. Zivatarokat továbbra is kísérhetik erős, viharos széllökések. Hajnalban 12 és 22 fokot mérhetünk, délután 28-34 fok közé melegszik a levegő.
4: Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is üléseznek a képviselők. Megfékezték a Párizs közeli erdőtüzet, holnap is meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ágyi Poloska miatt kellett átszervezni a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház szülészet nőgyógyászati osztályának ellátását. Az intézmény közösségi oldalán jelezte, megtették a szükséges járványügyi lépéseket, a teljes részlegen rovarirtást rendeltek el, az ellátás folyamatos. Sajtótájékoztatón azt is közölték, hogy csak egy ember észlelt magán csípéseket, élő rovart pedig nem találtak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Ágyi Poloska megjelenése önmagában nem utal higiéniai problémára. A rovar kívülről, akár személyes tárgyakkal is bekerülhet az intézménybe. Vasvillával és ásóval esett neki autóknak egy férfi, fenyegette a járókelőket, a vele szemben intézkedő rendőrt pedig megharapta. Mindez egy kelet-magyarországi településen történt. A gyanúsított ellen nyomozás indult, és már el is rendelte a letartóztatását a debreceni bíróság. A garázdaságon túl felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt kell felelnie a középkorú férfinak. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Elhunyt a legendás Öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző, 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján. Pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ FM-i tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk leg-

0: trying. Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up.
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ Effendi szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Effendi. Úgyhogy senki nem engem sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Rablás miatt intézkedtek a rendőrök Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban rablás miatt intézkedtek a rendőrök Dunaújvárosban. A gyanú szerint egy 47 éves férfi egy műszaki hiba miatt nyitva maradt autóba ült be, majd a járműben talált pólót és rövid nadrágot magára vette, egy másik ruhadarabot pedig a táskájába tett. Amikor a tulajdonos visszatért és felszólította, hogy szálljon ki, valamint adja vissza a ruhákat, a férfi fellökte és megrúgta a nőt, majd a ruhákkal elmenekült. A dunaújvárosi rendőrök a kapott személy leírás alapján 3 órán belül elfogták a rablással gyanúsítható férfit, kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség azt is közölte, hogy néhány nappal korábban bejelentés érkezett egy parkoló autókat nyitogató férfiról, akit járókelők zavartak meg, amikor egy autó hátsó ülésére próbált beülni. A nyomozók vizsgálják, hogy a két eset között van-e összefüggés, írja Duna Online. Tovább bővült a Szent Pantaleon Kórház műszerparkja Dunaújvárosban, megérkezett a napokban a legújabb csúcs technológiás ultrahang készülék. Egy modern és innovatív ultrahang készülékkel gazdagodott tehát az intézmény. A berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját. A készüléket kifejezetten általános képalkotásra tervezték, így szinte minden területen hatalmas hasznát veszik. Főbb vizsgálati területei pajzsmirigy, máj- és eperendszer, hasnyálmirigy, lép, vizeletkiválasztó rendszer, hasfali elváltozások, emlő- és nyirokcsomók, illetve érrendszer és mozgásszervi vizsgálatok. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejérvár megyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon itt Fejérvár megyében is. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon, nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági gépjárművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Reggel 12 és 22, délután 26 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok, nyáron is dolgoznak a vérlovagok, nem kell ellátmány a fehér gólyáknak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
4: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk mit szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
3: Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy Budapesten rejtőzhet. A magyar hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el, átadásáról később gondoskodnak, írta a polisz.hu. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Több okból is jubileumi ez a mai nap. Az egyiket azt már említettük a múlt héten.
6: Hát Isten értessen.
5: István.
6: Nagyon köszönöm. De amúgy miért küldted ki azokat a lányokat a szoknyát? Mi nem maradhattak bent?
5: Ő majd a műsor után ezt elvonják a figyelmedet. Jönnek majd a lovak, meg félrenyomsznak valami. Szóval, hogy gratulálok azért 30. Mennyi? Jaj, de rendes vagyok.
6: Ne úgy varolj már körbe ennyire, mert elpirulok.
5: 48?
6: 48, igen.
5: Te is 78-as vagy. Jó, hát ez az egyik. A másik meg, ami szerintem te nem tudsz. Ez a 200. mixet kerekem.
6: Nem mondod.
5: De bizony, ugye, pont édes így jött ki, Istenem, ez, figyelj, ez égben is ez így írodott, hogy ez így jöjjön össze. Úgyhogy akkor a szülinapi kettő...
6: Akkor most lottozni fog.
5: Mi van most, skandináv szerda?
6: Bármilyen megoldást érdekel, de ez annyira összeállt így az égben, hogy ezt muszáj kihasználni.
5: Na, szuper. Tehát akkor a szülinapi 200. és hát full Effendi mix. Akkor ez a mai pop és rádiós lágerek
6: második korában. Fullosan, igen. Ez azt jelenti, hogy csak olyan dalok vannak ebben a mixben, vagy lesznek ebben a mixben, amelyekhez valamilyen közön van. Tehát vagy én csináltam, vagy remixeltem, vagy mashupot csináltam dalokból, és akkor és lesz benne olyan mindjárt az első három, amit még ebben a formában nem hallhatott senki sem, mert nem így jelent meg. Úgyhogy ezek ilyen VIP verziók.
5: Na, kérem szépen. Hát akkor boldog születésnapot, akkor DJ FM-i a lemezjátszók mögött pop és rádiós lágerek még egy órán keresztül itt a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Most könyvben lábadna a szemmel, hogyha itt lenne, de lehet, hogy most hallgat minket a otthon, azért egy ilyen könycsepet elmozdul.
1: Hát
0: minden, ami Nile Rodgers, az nála gyakorlatilag kötelező és megkerülhetetlen is.
2: Igen, bár a Nile Rodgers gitárjátékát én kiszedtem ebből, és az egy saját.
0: Hát tessék!
2: Ami csak hasonlít rá, de nem Nile Rodgers volt az elkövetője.
0: Mert ugye abszolút a művészet miatt, meg a jó hangzás miatt, vagy csak szigorúan a jogdíjak miatt?
2: A jogosítás miatt, igen, egyszerű. Tehát, hogy igazából csak a vokál az, ami hajaza.
0: És akkor ez már
2: sikre.
0: Megjelent? Meg fog jelenni?
2: Hát, ha meg is fogok, valamikor majd ősszel. Ez még annyira friss, hogy ez még nagyon. Tehát ez még most jött ki a gyárból.
0: Friss ropogós születésnapi.
2: Friss ropogós, igen. De ez már nem, hanem ez volt, ami most szól, az pedig azért került bele ebbe a szelekcióba, mert nagyjából itt indult minden. Ide teszem. Tehát ez volt az első olyan verzió, ami a SoundCloudon ilyen nagyon nagy lejátszást ért el.
0: Ja, már hogy a te
2: igen. Közül. Tehát gyakorlatilag a SoundCloud profilom innen kezdett felépülni. És innen jutottunk el most 20 000 követőig.
0: Én kérek elnézést. És ez már ez FN Disco néve ment?
2: Nem, ez FND.
0: Ilyen simán, aha, ja, értem.
2: Az FN Discot azt nem minden esetben használtam.
0: Oké, okay, Martin Solveig, Rocky Music, DJ FND elemez, játszok meg ezt.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Nyilván akkor jó egy szülinap, hogyha nem tudsz minden meglepetés, de hogy azért készültök valami elvonulás, romantikus hosszú hétvége, tudod, hogy mit fogsz kapni?
2: Nem.
1: Én de tudom, elmondjam, nem?
2: Na,
1: de honnan tudod? Nem, csak azt hittem, hogy...
2: Nem, egyébként, hát nyilván voltak ilyen elrejtett kis morzsák, amiket így elejtegettem, így, hogy minek örülnék. Tengerparti villa. De szerintem örülni fogok biztosan.
1: Mindig biztos, pedig tudni, nem is ezért, csak hogy mondom, azt hittem, hogy valamilyen... De ezért, 30 fölött már az embernek azért az a szülinap, ez nem mindig feltétlenül arról szól, hogy baha, úristenem, de jó, nem is gondoltam volna erre, hanem hogy akkor tényleg próbálsz egy kis én időt kisfeleségeddel elszakítani valahogy.
2: Igen, ez most nekünk nagyon nehezen megy, mert ugye eddig az volt, hogy levisszük a mamáékhoz, és akkor majd akkor ott kell valami, meg tudunk töltődni, ez most az a lehetőség, ez most már nincsen egyelőre, úgyhogy gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk ezeket az én időket előteremteni, de hát kreatív az ember.

0: és a legjobb popzenékkel.
1: A ausztrál miniszterelnök volt ő? Igen, ugye? Ő hol volt? Ő valamilyen ilyen podcastba elment, ahol játszották ezt a Fuck, Marry, Kill-szerű játékot, mert azt hiszem a Kill, mint opció, az talán nem volt.
2: Nem, ez valami finomabb verzió.
1: Igen, igen, igen, és most ezt nem is fordítanánk le, de hogy van ez, igen, egy ilyen, hogy akkor húzol egy nevet, és hogy akkor három opcióból lehet választani, hogy akkor mit csinálnál vele. És akkor a Kylie Minogue került elő valahogy, és hát... Először álltok nagyon udvariasan ősz, visszautasította meg, hogy hát, hogy fél éve házas, hát ő nem akar erre válaszolni, de aztán te addig erősködtek vele, hogy mondta, hogy a Kylie Minogue, persze. Bármikor...
2: Most mit? Nem, te most te mit mondtál volna, érted? Na.
1: Ugye, hát ugye. De hát nem én vagyok főleg a miniszterelnök, ugye? Ugye? Hát így. Ugye, na, csak hát, hogyha már ugye Danny Minogue-gal itt zártuk az órát, mert hát, hogy Danny Minogue-gal zárjuk az órát, vagy hát nem, még egy track azért még így belefér. Tehát ennyi volt. Ez a mai extra születésnapi DJ Effendis 200. pop és rádiós mix.
2: Igen, és azt ne felejtsük el hangsúlyozni, hogy a mixeket megtalálhatjátok a Mixcloud oldalunkon, mármint, hogy minden DJ-nek van saját Mixcloud oldal, nekem mixcloud.com/DJ Effendi, oda fogom ezt is feltölteni, ott majd vissza lehet hallgatni szépen, és hát persze az összes többi social media csatornán engem DJ Effendiként lehet megtalálni, TikTokon, Facebookon, Instagramon, mit hagytam ki? Spotify-on, igen, de meg
1: SoundCloud, OnlyFans,
2: igen, mindenhol.
1: Így. Jó van, Effikém, akkor Isten értesen még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
1: És akkor azért jövő szerdán.
2: Jövő szerdán a 49 éves.
1: Igen, egy éve bölcsebben, öregebben várunk vissza ide.
2: Úgy legyen.
1: Hello.
2: Ciao.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Komoly vasúti beruházások előtt áll az ország a miniszter szerint. Lezárult az Attila kiállítás. Csodás égi jelenségre készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedése a vasút. Egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. Civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak Ukrajnában. A légvédelemnek mintegy 100 drónt sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, egy benzinkutat is találatért. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítást másfél évnyi tervezés előzte meg. 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát vonultatta fel. A Magyar Nemzeti Múzeumban már készülnek az újabb tárlatra. Július végén nyílik az Amerikai Álom című kiállítás, az Egyesült Államok függetlenségének 250 éves évfordulója alkalmából. Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. A problémát egy konténerhajónál észlelték. A szakértők szerint talán kénsavról lehet szó. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek. 130 munkást evakuáltak és vittek kórházba, egyiküket intenzív osztályon ápolják. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. A Hold és az Antares együttállását figyelhetjük meg jövő pénteken. Este 10 körül a dagadó Hold alacsonyan a déli égbolt felett tűnik fel. Tőle balra ragyog majd a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, a narancsvörösen izzó Antares. Mindez akár szabad szemmel is látható lesz. Az eseményre a Schwab-hegyi csillagvizsgáló zenés programmal készül, a Pink Floyd űr és bolygó témájú számai csendülnek majd fel. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
1: Ma este még Milánó, aztán július 18-ától 6 estén át a londoni Wembley stadion, és aztán ennyi volt Bruno Mars világkörüli turnéjának európai része. Szóval aki szeretné őt látni 2026-ban Amerikában, 2027-ben pedig Japánban teheti meg. Jön az Uptown Funk!
0: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Első hallása nagyon sokan tippelték azt, hogy ennek a dalnak Timbaland volt a producere. Nem jártak egyébként nagyon messze az igazságtól, mert hogy a dal végső formáját annak a Danja nevű producernek köszönheti, aki egyébként karrierjén együtt dolgozott Timbalanddal. Give Me More, Britney Spears érkezik itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csatanos választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandy és Mónika, és a The Boy Is Mine.

0: következünk.
1: Best FM a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol laknod? Nincs. Na, akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia hercegnő között. Jön a 1973, itt a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sok jelzés érkezik a gazdasági versenyhivatalhoz. Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának ideje. Várják a voksokat az év madara versenyben. Villányi Eszter vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt három év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét ősszel kell benyújtani a kormánynak a költségvetést. Az uniós források lehívásához volt szükséges az államháztartási szabályok módosítása, ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás is. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítették, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Baglyok versenyben július végéig várják a szavazatokat a 2027-es év madarára. A gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik az idei jelöltek, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az év madara program célja az 1979-es kezdetektől változatlan, felhívni a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajok védelmére. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Szerelem minden mennyiségben. Már amennyi belefér 60 percben, mert hogy 9 és 10 óra között tele leszünk szerelmes dalokkal. Jön majd az As Long As You Love Me a Backstreet Boys-tól, a Love On The Run Chicane-től, aztán a Csak Azért Is Szerelem az Art Avenue-től, és egy Where Is The Love rögtön a sor legelején a Black Eyed Peas-től.
3: Ez a Night Shift a Best

Fem a legjobb zenék heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezzel kezdjük.

Best FM a legjobb zenék, a mostanában oly divatos nagy zenekaros kísérettel fogja majd megünnepelni a most érkező Sikén karrierjének 30. évfordulóját. Angol producer lévén hol máshol, mint Londonban a Royal Festival Hallban majd augusztus 22-én. Ilyen klasszikusokkal, mint ez. Jön a Love on the Run itt a Besten.

FM a legjobb zenék, mintha meg sem történt volna a mai nap. Tényleg az időjárás úgy vált majd vissza ilyen igazi nyáriba a holnapi napon. 31 fokos nappali maximum, kevés felhő, és ennek köszönhetően hát a szokásosnál magasabb UVB sugárzás, úgyhogy óvatosan a napozással.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a munka, jövő héten is ülésezik az országgyűlés. Nem kell ellátmány a gólyáknak, vége az éjjeli dorbézolásnak Makarszkában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. A fideszes képviselő közösségi oldalán ezt azzal indokolta, hogy a kínai BYD-nél vállal munkát. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Visszaszorítja az esti ivászatot Makarszka. A közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást. A helyiek ugyanis megelégelték a turisták nyári dorbézolását az óvárosban és a strandon. Este 9 és reggel 6 között ezentúl tilos alkoholt árulni, például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban, a vendéglátóhelyekre ugyanakkor nem érvényes a szabályozás. Hasonló intézkedést tervez egyébként Split és Zadar is. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az óra legelején érkező francia Mojo tökéletesen összefoglalja egyetlen dalban, hogy a francia nemzeti 11-nek most már csak ez az egy dolga van. Nekik már több szerepük az idei futballvilágbajnokságon nincs. Lehet hazamenni és kipihenni a fáradalmakat. A Chillin-nel indul ez az óra itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

0: Vajon mégis evezek? Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, 15 év után Gary Barlow és Robbie Williams elásták a csatabárdot, és 2010-ben ezen a napon Robbie Williams ismét csatlakozott a Take That-hez, ami aztán végül csak egy évig tartott, utána megint elkezdett szóló karrierjére koncentrálni. Jön a She's the One, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, hogy mi a közös a Profi című Jean-Paul Belmondo film, illetve az Amerikai Szépség című alkotás között. Hát, hogy egyik filmzenéje sem kapott Oscar-díjat, pedig mind a kettő megérdemelte volna. A Profi című filmből készítette az előbb hallott Heartless-t a Black Attack, Jakarta pedig a film fő témájából készítette egy klubhimnuszt 2001-ben. Jön az American Dream!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Jyoti Prakash Mishra és Shahid Khan is tiszteletüket teszik majd a mai utolsó órában. Mindketten Londonból, nyilván ezek a nevek itt senkinek nem mondanak semmit. Akkor inkább mondom úgy, ahogy mindenki ismeri őket. Jön majd a White Town a Your Woman-nel, és Naughty Boy a La La La-val, ő rögtön a mai utolsó óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best

Ezt FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

Best FM a legjobb zenék, a Super Bowl Halftime Show mintájára a futballvilágbajnokság vasárnapi döntőjének fél idejére is terveznek valami hasonló showt a BTS-szel, Shakirával és a most

Best FM a legjobb zenék a szerdát csütörtök követi, ami azt jelenti, hogy holnap dance 120 percen keresztül a Night Shift legelején, mert hogy a mai szerdának és a mai Night Shiftnek ezzel természetesen vége, úgyhogy DJ Millerrel fogjuk majd holnap este 6-tól indítani a csütörtök estét. A For The Cause és az Ain't No Sunshine jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.